oda igazta. Egyszer aztán a két kezét megfogta, ez a tanár úr, és egy szót sem szól, csak megcsókolt, s elimult a zongorán a húr.

majd meglátod drága, hogy április tájba a tavasz új csodát ígér. Szikrázik száz szín pompán,

Radio Mundo, Circuito Nacional RT, GDNC

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Mondja, marha, miért oly bús?
3: Újra itt a jó ponthús.

ne keres, ha nem muszáj, a szerelem mindig fáj. Elsírunk száz könnyet, szívünk nem lesz könnyebb, és csak egy

szeretet, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj. Elsírunk, tehát könnyebb, szívünk nem lesz könnyebb, és csak egyre jó.

Francia levettem, álcát törtek felettem. Ami vagyok,

0: Hello, everybody. Here we are again in the studio station Bremen 1 on 395.8 meters. And listening to this signature tune, you will notice that the boys of the Golden Seven are going to entertain us again with their fascinating dance tunes. And again, looking at the program, I can tell you that they have got something in store for you today. So, just listen.
1: Tehát opera következik. A Rigolettóból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

Egyédes álmos rántos medve bocs, fölébred dünnyög, mert a kedve rossz. Üres az élés kamra, és a széles barlang kongó, amerre lát, a gyomra gyorsan hosszan felkorog. Az anyja dír meg, dör meg, rámorog. Nincs otthon méd sem málna, mert ma már a boltos minden.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Réception parfaite grâce au nouveau tube de radio Tungsram.

0: imádkoztál, Émár? Desdemóna.
1: Otello. Otello, tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
1: Engedjenek! Engedjenek!
0: Megöllek!
1: Engedjenek, kérem!
3: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

Meg bocsátható hibaj, hogy ma még könnyet ejtek. Holnap este már talán azt hiszem elfelejtelek. Nem tudom, sírjak vagy nevessek. Nem tudom, hogy mit tegyek én. Mit bánom, hogy mi lesz.

0: Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Fontos közleményeket olvasunk fel.
1: A tüzelő ma drága kincs, hol Winfix van, pazarlás nincs.

0: nyome pofogia kel.
1: Fogja kel.
0: Oh, madam.
2: Fogja kel.
0: Ám egy hölgynek a futás, hogy szörnyű nehéz szer. Búcsú szaván zokogni kell, mert elsírt, amíg börtönbe vitték el. Madam, miszót is sajnálja, ebédre nem megy el.
3: Ma ebédre nem jön el.

álbum feliz ennyi, fókodra vágyom, míg élek én, csillagcsugár.

te vagy az álmom feligyenyé, csókodra vágyom, míg élek én, illatsugár.

0: Smart, kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart, Perfumery, Bécsi utca 9.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja önöket. A Bruno Speaker csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Bruno Speakerben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai Palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

ha szél van, de jó a korsolyázás. A pingpong megy jobban, vagy a vívás. Futballra, kaplajáték, én inkább hegyre mászlék, sportolj, ez itt a mert erős az a nemzet, ahol sportol a nép. MHK-zés könnyen megy a gép. Hát sportolj!

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

0: nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagyok, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalvadó.
0: Maga házastárs vagy társas házban ad legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, ha egy földet kezdtek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy

0: maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalható.
0: Maga házastár vagy társaságban a legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, egy flörtöt kezdek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádióközvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

hogy térdre hullni szégyen. De hol van már a büszkeségem? Könyörgöm térden állva szépen, csak egyszer lép az enyém. Fogadnak gyöngye, hogyha villan, szememben könnyek könnye csillan. Én meghalnék a karjaidban, csak egyszer légy az enyém. Én tudom,

mégis öntelettem. Csak egyszer légy az enyém, csak egyszer légy az enyém.

0: Miként természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.
1: Valeri krém, Valeri púder, Valeri rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

harapt egy óra hölgy fülébe, sug és belé harapt, mint egy férj a vérmestejének a kezére, csapamott egy hölgy kis pénzre, célzást tesz, mint a férfi észre se vesz. Mint egy úr egy kezdő kis leánytól talál, kár kér egy másik óra pincér.

0: Házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.
2: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.
3: Dnes máme tu čest vám říci, že jest všech swingazus jest. Tady tady tady vlasy dám je swingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Vidy vyberli vavu zum, zum, zum. Všude kolem je velký schon, to zpívá swingazů milion a všude zní píseň bláznivá. Kdyby vás zase loubit, kdo nás jezduje, jen si libuje a prospěvuje.

0: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt-Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.
1: A síma arc titka, új tabula rázapenge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.

van zsebembe pénzecski, miből vodkát mérhet ki, még sok rúbelki, vedd majd engem fel. Szamcsackában lakik egy nagy néni, 120 év ki, nekiálltsuk el. Hely, jó kedvenc ki, van négyem, hát kegyet ki, felkérem, néked most, vélem bántolni ki kell.

0: Uhorské rádio na vlne Budapešť 1 vysiela slovenské správy. Požoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrady.
1: Képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai Ádrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakocs György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.

Kelemes ógor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vér, üljön csendesen a helyén, kelemen sógor, mit csinálsz, egyszer úgyis forruljálsz.

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztattal olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszínszappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!
2: WEAF, New York. Now NBC continues its coverage of operations in Europe with a special broadcast from NBC staff in England. We take you now to London.

vagyok magáért, a fekete hajáért, egyetlen egy szaváért, mosolyáért.

roppan gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppan gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset.

gyanús, hogy szeretsz anyus, de titoktatos az eset. Szép sem vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppant gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18...

vagy velem, és én most kipikopi-kipikopi lekopogom, hogy a sorsom melléd rendelt angyalom. Mondj egy forrót én nekem, engem még nem viselt meg sohasem így a szerelem, szépen kérlek, maradj mindig én velem. Még a citrom is édes melletted, hisz a józan eszem már elvetted, minden porcikám lázban ég, és a csókod ér meghalnék. Még a koldus is gazdag melletted, csak egy szó és a szívem megmented, ugye hűtelenkedni nem való, gyere ide légy hát jó. Már a szívem jobban dobban, mint az űrge, jaj, de fülge a kertben. Napsugarat látok én a szemedben, csókolj úgy, mint még sosem, még a citrom is édes melletted, hisz a józan eszem már

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

for one lucky fool to be with. When there are other men

tagják meg, ellopták a pénztárcámat. Benne voltak az összes zálogcéduláim, a hitelezőim cím és lakjegyzéke, és a 10 évvel ezelőtt lepréselt 4 levelű lóherém.

to go and pick you. So you go down to the shore, kid stuff.

Hely ma át, jaj ez de vicces, a szívem spicces, úgy muzsikál, úgy bizsereg a vérem, reszket a szájam, kerget a vágyam, s mint lepke száll szívem a láng felé.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszki kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Jogomai Rádió. Jogomai Rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk Önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket nem kímélve, asszintérré változtatták hazánkat. Bár a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
1: Sie hören zu Beginn ein Potpourri aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Lehár.

0: little boy?
1: Yes, ma'am.
0: Did you go downtown?
1: Yes, ma'am.
0: Did you look?

0: matige ben. Defy, defy. Edo derelen, ostet develen, elmento deven. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. De lugo feien, de paio fidem, meg más egyetem. De fáj.
1: Múltok évek, múltok, múltok, mindenhol csak egyet folytak. Sinani Miklás. Weidmann, Pálok, Hilton, Jakab, ezt játszák, míg a hurtakat.

volt, az ég is ragyog, kacag, hát nagyot, s ha van két kezed, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rá. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem divat.

Így is ragyog, kocog, sát nagyot, s ha van két keze, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rám. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem

te vagyok az egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen,

Te vagy az az egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen ezen a világon, kit igazi névvel illet minden költemény. Társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztom, így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

0: Egy viranyagot, ami kisebb volt, bazenol krémmel és olajjal ápoltam.
1: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most szűzve.
2: Bundája szép, ha szűcse ék. Semmelweis utca 9.

bocsásd meg nékem az, hogy könnyes lett a szemem. Ha volna benned szív, hát nem nevetnél ezen, de néked semmiség, hogy én most temetem az álmom, ami volt nekem. Ma tudtam meg, hogy többé boldog sose leszek, s egy kissé fáj, hogy néked mosolyog a szemed. Most láttam meg csak

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Testvére Kispestről lakik, ugye?
2: De már Budapestet csatolták.
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
3: Hello everybody. We're going to play a medley of some of the most successful and popular of the numbers we introduced to you over the air.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: A következő ének szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év

0: Kisvadászhoz vadmogorva ellenőr kisztán.
1: Meglapoltok, most lebuktok,
0: száz hibát talál. Kis kezébe csisszan át egy ropogós beteg, és az ellenőrül hangja lágy a csicsereg, az ugye
1: nyugi, nyugi, nyugi, nincs semmi baj.

0: villám, szólt a férfi.
1: Édes angyal, add a csöpnyi szád.
2: Ott nem él,
0: a lány fele,
2: de félek oly nagyon.
1: S megnyugtatták nyomba őt, amott a kis padon. Nyugi, nyugi, nem le semmi baj. Nyugi, nyugi, nem le semmi baj.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

mond, hogy nem szeret, s mindent elfelejt, azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk, kedvesem, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk,

nabilukkal, jöjjel négyukkal, s újra együtt ülünk, kedvesen, mint rég, együtt álmodunk, s el nem válhatunk.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Ide-ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok, a Rádigóból. Ebb pedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éjjj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ez még te se tudod.

sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolly csinálja. Baros utca 102.

0: igen, tíz ötven szeret igazán.
1: Sárga Rigó párnak megvan minden az, ami a jó, és ezért napról napra még szebben fütyül a Rigó.
0: Lennék Rigó én is, és kegyed egy Rigó nő, és akkor majd megérti, hogy kegyedért epedek rettentő.
2: Sárga Rigó fészket látok, ott bent a jegenye fán, a Rigó egyet fütyke, és ott bent szeret igazán.

árva jó, várnak meg, van minden az, ami a jó. Épp ezért napról napra még szebben fügyül a rigó. Lennék rigó én is, és kegyed egy rigó nő, és akkor majd megérti, hogy kegyedért ebedek rettentőn. Sárga rigó fészket látok, ott fent a jegegye vár. A rigó egyet füttyen, itt ott fent szervik a tár.

Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigieren

Szeretem a sportot nagyon, nem tehetek róla, és hiszek a szerencsében, hiszek a totóba. Volt úgy, hogy az X1-2-t rossz helyekre írtam. Jövő héten helyrehozom, ezért sose sírtam. Nyáron úszom, skorcsolyázom, hogyha itt a tél. De van egy sport, az mindennél nékem többet él.

jó reketre kiabáltam. Múlt héten a torkom és a kedvenc csapatomat így bíztattam folyton. Mindent bele, mert ha győztök, ez nem csak ígéret. A szív küldin két indulót, küldök holnap néktek. Másnap reggel az újságba néztem könnyedén. A 12 mérkőzést mind

háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips készüléket!

koldus vagyok, és oly elhagyott, már senki sem szeret. Hát felejthatunk.

Én koldus vagyok, és új elhagyott, már senki sem szeret. Hát te.

Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát. De szeretem puha sejem, fekete szép haján, bubi fejét, cica szemét, kicsi kezét. Jaj, de szeretem maga csúnya, maga csúnya.

szól, hogy bocsánat, tik, most nézd a bokámat, tik. Úgy hívják-e táncot, szing, szing, szing, szing. Fred Astaire kreálta, s azóta bejárta az egész világot, szing, szing, szing, szing. S mert a tánchoz kell a kak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, tik, most nézd a bokámat, tik. Úgy hívják-e táncot, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing. Ezt járja a ruhába az egész szing, szing.

Humble and dumb,

Pompa, pardon, hogy bocsánat, most egy szabokámat, úgy hívják a táncot, szing-szing, szing-szing, szing-szing, szing-szing, ezt járjon a buhába az egész szing-szing.